devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Wonderland. Far beyond reality, but so